költségvetésében biztosították. A kivitelezőt a szakbizottság másfél hónappal ezelőtt választotta ki, ezt követően kezdődhettek meg a munkálatok. A 3 méter széles, gyalogos átkelőhely kialakítása mellett megújították és akadálymentessé tették a járda kapcsolatokat is. Ez azt jelenti, hogy a gyalogosoknak az átkelőhelyhez vezető járdaszakaszokon nem kell jelentős szintkülönbséggel megküzdeniük. Emellett új, szabványos közvilágítást is kiépítettek. A polgármester szerint az új zebra a környéken élők és az arra közlekedők számára is biztonságosabb és kényelmesebb átkelést tesz lehetővé. A beruházás korában azért is került szóba, mert a gyalogos átkelőhely kialakítása a vártnál jelentősebb, nettó 9,4 millió, bruttó mintegy 12 millió forintos költséggel járt. A Városi Szakbizottság ülésén elhangzott, hogy ebben nem csupán maga a zebra felfestése szerepel. A költség része az odavezető burkolatok akadálymentes felújítása, valamint a kijelölt gyalogos átkelőhely megfelelő megvilágításának kialakítása is. A szabályok ezen a területen is szigorodtak, ezért a közvilágítás kiépítése komolyabb műszaki feladatot jelent. A beruházás részeként burkolati prizmákat is beépítettek. A város tájékoztatása szerint tehát egy korszerű, gyalogos átkelőhely kialakítása jóval többet jelent néhány fehér csíknál az úttesten. A biztonságos átkeléshez megfelelő burkolatra, akadálymentes kapcsolatokra és előírásoknak megfelelő világításra is szükség van.

Bővült a települési értéktár Békés Csabán. A Város Értéktár Bizottságának legutóbbi döntés alapján bekerült a Békés Csabai értékek közé Fekete Pál, a város díszpolgárának 1956-os szellemi öröksége is, életműve is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Fekete Pál Békés Csaba közelmúltjának meghatározó személyisége volt, akinek tevékenysége szorosan kapcsolódott az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeihez. A döntést az is indokolta, hogy jelentős szerepet töltött be a megyei forradalmi eseményekben, valamint későbbi életútja és szellemőröksége is fontos része a város történetének. Varga Tamás alpolgármester, az Értéktár Bizottság elnöke szerint a döntésnek külön aktualitást ad, hogy idén van az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója. Mint fogalmazott, a jubileumi év lehetőséget teremt arra, hogy Békés Csaba közössége ismét felidézze az akkori események és azokat a személyiségeket, akik meghatározó szerepet játszottak bennük. Fekete Pál az 1956-os megyei forradalmi bizottság elnökeként személyes bátorságáról tett tanúbizonságot, és az önkormányzati közlemény szerint több alkalommal is hozzájárult ahhoz, hogy Békés Csabán elkerüljék a vérontást. A forradalom leverése után életfogytiglani fegyházra ítélték. Több politikai börtönt is megjárt, majd 1963-ban feltételesen szabadult. Pedagógusként nem térhetett vissza a katedrára, megfigyelték, és Békés Csabára sem térhetett vissza. Szegeden fizikai munkából tartotta fenn magát és családját. A rendszerváltás után kapta meg azt az elismerést, amelyet korábbi tevékenység alapján is méltónak tartottak számára. 1992-ben Békés Csaba díszpolgárává avatták. Később fontosnak tartotta, hogy tapasztalatait és emlékeit a fiatalabb generációknak is átadja. Rendhagyó történelem órain személyes élményeink keresztül beszélt 1956-ról, a történelemről és az emberi helytállásról. Emlékének és szellemi örökségének megőrzését most már a Békés Csabai Értéktárba történő felvétel is szolgálja. Idén is folytatódnak Gyulán az egészségmegőrzést és az egészségtudatosságot segítő programok. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is megszervezték az általános iskolák első osztályos tanulóinak lisztérzékenység szűrését. A programról a Dürer Albert általános iskolában tartottak sajtótájékoztatót. Dr. Görgény Jernő, Gyula polgármester elmondta, hogy az önkormányzat fontos célkitűzése az egészségtudatosságra nevelés, ezért támogatják azokat a szűrőprogramokat, amelyek a köznevelési intézményekben segíthetik a betegségek korai felismerését. A polgármester felidézte, hogy a közelmúltban fogászati szűrést is tartottak a magvetőiskolában, a gyulai tankerületi központ szervezésében pedig szakmai programon mutattak be az egészségtudatossághoz kapcsolódó jó gyakorlatokat. A lisztérzékenység szűrés az Egészséges Városért Közalapítvány égisz alatt valósul meg, és 2014 óta minden évben megszervezik. Egyetlen alkalommal a koronavírus járvány idején

0: Állatoknak gyorsnak és biztonságosnak kell lenniük, és fontos szempont az is, hogy a felismerhető betegség megfelelően kezelhető legyen. A gyulai program ennek megfelelően a korai felismerést, és azt szolgálja, hogy szükség esetén a gyermekek minél hamarabb megfelelő orvosi segítséget és étrendi támogatást kaphassanak. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Stant Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Gyulán emlékeztek az aradi vértanúkra. Magyar Péter a szabadságvédelméről beszélt. Ötödik alkalommal hirdették meg a Barát Tünde díjpályázatát. Békés Csabán is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Az aradi vértanúkra emlékeztek október 6-án Gyulán, a Honvéd tiszti emlékhelynél. A központi állami megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök mondott ünnepi beszédet. A kormányfő úgy fogalmazott, ezen a napon Magyarország elcsendesedik, mert vannak olyan pillanatok, amikor a csendnek és az azt megtörő néhány szónak nagyobb súlya van. Magyar Péter felidézte, hogy 177 évvel ezelőtt 1849. október 6-án Aradon 13 honvéd tisztet végezte ki, ugyanazon a napon pedig Pesten kivégezték Gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is. Hangsúlyozta, nem csatatéren estek el, hanem tudatos politikai megtorlás áldozatai lettek, mert egy szabadabb, függetlenebb és önállóbb Magyarországért vállaltak felelősséget. A miniszterelnök a hősiesség jelentőségéről is beszélt. Mint mondta, hősnek lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, hanem azt, hogy amikor fél, akkor is vállalja azt, amit helyesnek gondol. Külön szólt Batthyány Lajos sorsáról is, úgy fogalmazott miniszter. Elnökként különösen súlyosnak érzi az első felelős magyar kormányfő történetét, hiszen Batthyányi kompromisszumot keresett, békíteni próbált és a vérontás elkerülésén dolgozott, mégis kivégezték. Magyar Péter szerint ezt egyetlen magyar miniszterelnöknek sem szabad elfelejtenie. Kiemelten, a hatalom nem tulajdon, a miniszterelnöki hivatal nem jutalom, a mandátum pedig nem kiváltság, hanem szolgálat és időleges. Magyarország azonban minden kormány után itt marad. A kormányfő arról is beszélt, hogy 1848 és 1849 öröksége nem egyetlen párté vagy politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Szerinte lehet másképp látni a világot úgy is, hogy közben ugyanazon zászló alatt állunk. Magyar Péter hangsúlyozta, a szabadság nem örökség, azt használni, gondozni és védeni kell, ugyanúgy, ahogy a függetlenséget is. Beszédét azzal zárta, Gyuláról, ahonnan 1849-ben a későbbi aradi vértanúk egy része utolsó útjára indult. Azt lehet ígérni, hogy nem felejtünk. A megemlékezésen ünnepi műsort adott a Regélők énekegyüttes, Liszi Melinda, a Békés Csabai Jókai Színház színművésze, valamint a Gyulai Végvár táncegyüttes és a Békés Csabai Tabán táncegyüttes. Az ünnepség koszorúzással zárult, majd Magyar Péter és Tar Zoltán miniszter a városban található aradi vértanúk emléktáblánál is elhelyezte az emlékezés koszorúit. Október 6-án ismét elindult a Barát Tünde díjpályázata a Békés Csabai Andrássy Gyula gimnázium és kollégium diákjai számára. A megmérettetést idén már 5. alkalommal hirdették meg. Célja, hogy Barát Tünde szakmai és emberi örökségét tovább vigye, és a fiatalokat a média, a filmkészítés, valamint az alkotás világának megismerésére ösztönözze. A díjat Barát Tünde családja alapította 2022-ben az iskola támogató együttműködésével. Az alapítók szerint a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a diákok jobban megértsék a média működését és hatásmechanizmusait, miközben saját kreativitásukat is megmutathatják. A pályázat idei témája a tehetség. A témát ezúttal is véletlenszerű húzással választották ki az előre lezárt borítékok közül. A pályázati időszak október 6-ától jövő év április 6-áig tart. A tanulók két kategóriában indulhatnak. Média kategóriában egy 5-10 fotóból álló fotósorozat és annak írásos koncepciójával, vagy legfeljebb 10 000 karakteres, tetszőleges műfajú írással lehet pályázni. A mozgókép kategóriában pedig egy maximum 10 perces, saját készítésű, rövid filmet várnak műfaji megkötés nélkül. A pályázat megnyitóján Szabó László, az iskola igazgatója, és Dián Tomás, Barát Tünde élettársa köszöntötte a diákokat, és méltatták a névadó tanár munkásságát. Egy rövid filmet is bemutattak, amelyben maga Barát Tünde osztott elmondta meg gondolatait. A résztvevők ezt követően Major Ivanna, a díj kétszeres győztesének üzenetét is meghallgathatták, majd levetítették azt a kisfilmet is, amely ezen a

pályázaton született, és amely később az ő életét és karrierjét is meghatározta. A pályaműveket 11 fős bírálóbizottság értékeli. A testületben az iskola pedagógusai és egykori tanárai, Barát Tündek családtagjai, volt kollégája, valamint egykori tanítványai vesznek részt. Mindkét kategória győztese egyedi készítésű Barát Tünde díjat és 100 000 forintos pénzjutalmat kap. Az elismeréseket az iskola ünnepélyes ballagásán adják át. A kezdeményezés egyik fontos üzenete Barát Tünde gondolata: a semmiből semmi lesz, de a valamiből még bármi lehet.

0: Békés Csaba önkormányzata is megemlékezést tartott október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepséget a 13 aradi vértanú tiszteletére állított kopjafánál, a Békés megyei könyvtár mellett található aradi vértanúk ligetében rendezték meg. Az eseményen a Tobán táncegyüttes és Puskás Dániel színművész adott ünnepi műsort, majd a résztvevők az emlékműnél rótták le kegyeletüket. 1849. október 6-án Aradon a Magyar Szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét végezték ki. Ugyanezen a napon Pesten mártír halált halt Batthyány Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnöke is. A megtorlás a szabadságharc leverését követően tovább folytatódott, és sokan szenvedtek vagy haltak meg azért, mert részt vettek a magyar szabadság küzdelemben. A Békés Csabai megemlékezésen Harangozó Imre néprajzkutató is beszédet mondott. Felidézte, hogy a világosi fegyverletétel után a magyar honvéd tisztek egy része Gyulán magánházaknál volt elszállásolva. A fogság ellenére lehetőségük lett volna a menekülésre, azonban katonai esküjükhöz és a független Magyarország ügyéhez hűek maradtak. Harangozó Imre szerint ez is mutatja, hogy az aradi vértanúk számára a szabadság eszméje nem pusztán politikai kérdés volt, hanem olyan ügy, amelyet akár a biztos halált is vállalták. Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere arról beszélt, az aradi vértanúk helytállása 177 év távlatából is kötelezi a mai élőket arra, hogy megőrizzék a történelmi emlékezetet, és tisztelettel adózzanak azok előtt, akik életüket áldozták. A megemlékezés végén a városvezetés, az intézmények, a civil szervezetek, egyesületek és a fegyveres erők képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait az aradi vértanúk emlékművénél. Több tízezer jászkeszek került a napokban Békés megye horgászvizeibe. A Körösök vidékére jellemző őshonos halfaj fiatal példányainak telepítésére október első napján nyílt lehetőség. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége összesen mintegy 30 ezer úgynevezett egynyaras méretű jászkeszeget helyezett ki több kezelésében lévő vízbe. A szövetség tájékoztatása szerint a telepítés célja, hogy a jászkeszeg állománya hosszabb távon is megfelelő legyen a Körösök vidékén, és a faj továbbra is fontos része maradjon a térség halállományának. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége abban bízik, hogy a jászkeszegek megfelelő életfeltételekre találnak, megerősödnek, és néhány év múlva már a térség horgászainak is emlékezetes fogásokat jelenthetnek. A mostani telepítés a Magyarországos Horgász Szövetség standard, valamint preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése, elnevezésű pályázati forrásának felhasználásával, valamint saját erőből valósult meg. A szakemberek szerint a haltelepítések eredményét természetesen nem lehet egyik napról a másikra látni. A most vízbe helyezett fiatal jászkeszegeknek időre van szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek és elérjék azt a méretet, amikor már a horgászok is találkozhatnak velük. A mostani 30 000-es telepítés így hosszabb távú befektetés a Körösök halállományába. A cél, hogy a térség vizeiben megfelelő mennyiségben legyenek jelen az őshonos halfajok, és közben a horgászok számára is megmaradjanak a Körösvidékre jellemző halfogási lehetőségek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Start Rádió.
6: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal,

aznap akkor én ma végre, vagy inkább mégse, csikorog az elme,

ha ki nem az nulla. Itt vagy én nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézze be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulák. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulák.

Veletet eszel azzal, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen is, finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsén, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangolómester lesz, aki bár agrármérnöknek készült, végül Bartók Béla zongorahangolójának lett a tanítványa. Életét a zenei hangolás magas szintű művelésére tette fel, és az általa alkalmazott hangolás, mely életpályát és szakmai sikereket adott neki, ma már világszinten hiánycikké vált. Tartsanak velünk!

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, ám nem a zenemű, hanem a hangszer oldaláról járjuk körbe a témát. A vendégem Bartók Béla mesterhangolójától tanulta a szakmát. 58 éve kezdte a zeneiskolai tanulmányait, és 57 éve lépett fel először. Köszöntöm a stúdióban Nagy Gyula orgonaépítő, zongorahangoló mestert és szaktanácsadót. Köszöntelek, Gyula bácsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elmondhatjuk, hogy mi évekkel ezelőtt az első Kovács Béla nemzetközi klarinét versenyen találkoztunk először, ahol én ajtónálói minőségemben voltam jelen, te pedig zongorahangolóként. Ezen a versenyen Hernádi Hilda zongoraművész játszott az ottani versenyzongorán, ezt hangoltad. Hernádi Hilda pedig külön kiemelte, hogy milyen fantasztikusan volt hangolva a zongora. Mi kell ahhoz, hogy zongorahangoló legyen valaki? Milyen képességek szükségesek hozzá?
2: Hát először is kell egy olyan születési adottság, ami nem zenei hallás, hanem az úgynevezett akusztikai hallás. Ezt egy régi bevált próbával lehet megejteni. A zongora hangoló mesterek így állapították meg, hogy valaki alkalmas vagy nem. A zongorán egy bizonyos hangon elhangoltak egy húrt, és azt lebegésmentesen vissza kellett hangolni a megfelelő pontra. Tehát ez egy végül is teljesen elvont dolog a zenei hallástól. Én velem is megcsinálta ezt egy mester, ezt a próbát, mert én nem akartam elhinni, hogy nekem van ilyen adottságom, és az ő bátorítására kezdtem aztán el zongorát hangolni.
1: Ha jól tudom, Rázga József igazgató úr, a zeneiskola egykori igazgatója hívott Békés Csabára, és itt lettél Paulik Pál mesterhangoló munkatársa és tanítványa, aki Bartók Béla mesterhangolója volt. Mit tanultál tőle?
2: Hát mikor először meghallottam az ő hangolását, akkor én ugyan már akkor Pesten elég sok koncerten, zeneiskolákban hangoltam, de hát egyszerűen azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Tehát egy olyan magas színvonalú, csodálatos hangzás volt, hogy később mondtam is neki, hogy nem hiszem, hogy ő ember, hanem biztos valami angyal, mert ember szerintem ilyen gyönyörűen nem tud hangolni. És hát végül is kísértem őt 3 évig, mentünk együtt vidékre, és úgy sajátítottam el ezt a hangot. Ezt hallgatni kell, tehát egyszerűen az embernek a zsigereibe kell, hogy ez a technológia beívódjon, ezt nem lehet másképp. Ezt nem lehet szinte meg sem magyarázni racionálisan, hanem ezt hallgatni kell, illetve otthoni zongorámmal ugye próbálkoztam, és akkor viszonylag elég hamar átláttam ennek a logikáját. A szolfist is azért elég jól kell ehhez ismerni a kontrollok miatt. Úgyhogy hát nagy örömömre szolgált, mikor Pali bácsi azt mondta, hogy na, most már meg vagyok nyugodva, hogy méltó utódom van, mert mikor utánam jött hangolni esetleg valahova, hogy azt mondta, hogy mintha magam után mentem volna hangolni. Hát ez akkora öröm volt a számomra, hisz a szakmai életemet erre tettem föl, erre a hangolásra, mert ezt meg kellett menteni. Tehát ez egy világörökség, mondhatom nyugodtan, és ez be is bizonyosodott, mert Luis Fernando Perez, spanyol zongoraművész, aki itt mesterkurzus szokott tartani minden nyáron, ő világjáró előadó, és azt mondta, hogy a világon már alig van olyan hangoló, aki ezt a technikát tudja.
1: Ez a technika az akusztikus hangolás, ugye, amit Johann Sebastian Bach vezetett be a zenevilágába, és ez volt az, amit Paulik Pál mesterhangolótól tanultál, tehát tőle sajátítottad el, de korábban is tanultál zenét, illetve zenével kapcsolatos, sőt ugye hangszer készítéssel kapcsolatos tanulmányokat is folytattál, mert annak ellenére, hogy eredetileg agrármérnöknek készültél, tehát reál pályára készültél, annak ellenére végül a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem helye a budapesti Orgona gyárban kötöttél ki, hogyha szabad így fogalmaznom. Ez hogyan történt? Mi volt ennek az indítatása?
2: Hát az egyetemen volt egy kis egészségi problémám az első évben, ezért halasztottam egy évet. Ez időre visszajöttem Békés Csabára, és a református templom orgonáján kezdtem gyakorolni, és annyira megragadott az orgonának a hangja, illetve az orgona csodálatos szerkezete, tehát az emberi elmének a fellegvára tulajdonképpen ezek a technikai megoldások, hogy elkezdtem külföldi szakirodalmakat tanulmányozni, és a végén úgy döntöttem, hogy ez lesz az én igazi utam, és tulajdonképpen nehezebb volt az orgonagyárba segédmunkásnak bekerülnöm, mint az egyetemre, mert ott tehát igencsak ilyen kihalásos alapon lehetett bejutni, és hát nagyon kiváló mesterek voltak, akiktől lehetett tanulni, úgyhogy 3 évig az orgonagyárba dolgoztam, majd egyéni felkészülés után letettem a szakmunkás vizsgát.
1: Ma már ugye ez a gyár nem létezik. Hogyha valaki mégis orgonaépítő szeretne lenni, akkor mik a lehetőségei?
2: Hát mesterekhez ugye lehet menni tanulni, vagy zeneakadémián is van ilyen képzés. Viszonylag még orgonaépítőkből elég jó az utánpótlás. Bizony zongora hangolás tekintetében vannak problémák, mert elég kevesen vannak, holott ez egy olyan csodálatos, változatos, romantikus szakma. Az ember megismerkedik a társadalmi életnek minden rétegével, mindenféle foglalkozású és szociális helyzetű emberrel, és hát örömet szerez a gyermekeknek, megjavítja a hangszerüket, szépen meghangolja, a gyermekek örvendeznek, tehát ez egy sikerélményekkel gazdag szakma, és nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen vannak mégis.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, akitől megtudhatjuk, mitől különleges Johann Sebastian Bach zongora hangolási módszere, vagy hogyan lehet valakiből zongora hangoló.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Való, hogy azért évekig tart a betanulás, és nem könnyű. Korábbi beszélgetéseink alkalmával említetted azt, hogy 10 000 emberből egynek van olyan hallása, ami ahhoz szükséges, hogy zongorahangoló legyen. Mi az a különlegesség a halláson belül, hogy mi az, amitől konkrétan valaki alkalmas lesz erre? Mert van a próba, amit említettél, de hogyha mondjuk valaki nem jut el egy ilyen próbára, de érdeklődik a zongora hangolás iránt, akkor mivel tudja esetleg próbára tenni magát?
2: Hát ugye ezt a készséget úgy hívják, hogy echo lokációs készség, azaz a visszavert hullámok érzékelési képessége, és hát azért annyit tudnék csak mondani, hogy mégiscsak egy zongora hangolóval kell felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy hallja-e ezeket a lebegéseket. Most például óriási megtiszteltetésben lesz részem, mert Tóth Péter, Békés Csabai születésű New Jersey-ben élő zongora művész jön most nyáron hosszabb időre haza, és ő szeretné, hogyha én megmutatnám neki, vagy sikerülne neki elsajátítani ezt a hangolási szisztémát, mert nagyon érdekli őt.
1: Az akusztikus hangolás és a gépi hangolás között egyfelől mi a különbség, és mi az, amiben mondjuk hasonló? Tehát meg lehet-e különböztetni, hogy ezt a zongorát gépi hangolással hangolták, vagy pedig egy nagy tudású mester akusztikus hangolással hangolta fel?
2: Hát ez nagyon, nagyon összetett dolog, tehát most megpróbálom szétbontani. Tehát tulajdonképpen vannak profi hangolók, akik tudnak füllel hangolni, és a hangológépet annyira kiismerik, hogy a gép segítségével, de gyakorlatilag füllel hangolnak, csak a gépet az idő nyerés szempontjából használják. Most tulajdonképpen a hangológép egy szép egyenletes osztást csinál, az oktávot ugye elosztja 12 egyenlő részre, tehát ez nem hamis, tehát ez teljesen tiszta, nagyon szép, tisztának hangzik ugye a hangolás, és nyilván örüljünk, hogy ha valaki szépen géppel meg tud hangolni egy zongorát, mert végül is fölhúzza normál ára, azért szépen meghangolja, kidolgozza, tehát oktatásra alkalmas. Sajnos előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez fog dominálni, és ennek is örülni kell. Míg a fülhangolásnál az történik, hogy és tulajdonképpen most egy nagyon merészet fogok mondani 40 év szakmai gyakorlat után, hogy ez a fajta rezgésrendszer, ez mindig is jelen volt a környezetünkben. Bach csak megtalálta a kulcsot hozzá, tehát kellett egy kulcs, de ahhoz egy olyan magas zenei és hangzás esztétikai műveltség kellett, mint az övé volt, hogy ezt a kulcsot megtalálja, mert hiszen a minket körülvevő ős rezgéseket, mivel más nem is tudunk, az ember ugye, mint biológiai lény, amikor úgy érzi, hogy valami jó, valami szép, harmonikus rezgés, akarva, akaratlanul is csak úgy tudja meghangolni, hogy a minket körülvevő rezgésekhez igazítja, illetve az akusztikához, amiben a hangszer áll. Na most, hogyha én egy zongora hangolását harmonikusan illesztem az akusztikai környezetbe, akkor az ott nagyon jól érzi magát, és nem akar onnan elmenni,

0: emiatt is viszonylag elég sokáig elfogadhatóan tartja a hangolást egy zongora egy ilyen hangolás után, míg ha egy ugye nem neki megfelelő más hát impulzusokat, programokat kap, akkor ő igyekszik a tér akusztikájához beállni, és ezért a gépi hangolástól elmegy tulajdonképpen, és átrezeg a természetes rezgések irányába. Tehát azért hangolódik el, mert ő oda szeretne beállni. Tehát ezért eleve gazdaságos rögtön beilleszteni az akusztikába, mert ott stabilan, sokkal stabilabban megmarad, és azért nekem is 50 hangszerem van a zeneiskolában és a konzervatóriumban, azért nem mindegy, hogy egy-egy hangszer mennyi ideig tartja elfogadhatóan a hangolást, tehát azért itt rengeteget jelent, nem mindegy, hogy most 2 hétig tartja, vagy 2 hónapig. Tehát ilyen szempontból, tehát én a voksomat emellett a tradicionális hangolás mellett teszem le 40 év praxis
1: érthető
0: után.
1: Okokból.
0: Igen, igen.
1: Ezek a zongorák, amelyeket a zeneiskolában hangolsz, ezek, ha jól sejtem, akkor folyamatosan ugyanabban a térben vannak. Tehát ezek nincsenek mozgatva.
0: Igen.
1: Ettől függetlenül elállítodik egy idő után egy zongora a használattól?
0: Hát nyilván, hogy ugye azért a hangszerek öregszenek, a hangszerpark, a hangolószegek már egy kicsit elkezdenek ereszteni, úgyhogy nem csak hangolásra van szükség, hanem bizony hangolószeg cserére, húr cserére, a mechanikai tengelyek cseréjére. Tehát viszont ezek nem egyszerre jelentkeznek, az a jó, hogy most mondjuk az ember kijavít egy-két hibát egy hangolás során, és akkor nem egyszerre jön ugye az összes hiba, hanem úgy mindig ráfigyel az ember, akkor azért úgy rendben vannak a hangszerek folyamatos karbantartása.
1: De sok helyen hangolsz zongorát. Mi a helyzet a koncerttermekben levő zongorákkal? Mert hogyha mondjuk egy előadó térben, egy koncertteremben megtörténik egy koncert, akkor a koncertet követően azt a zongorát nem hagyják ott. Tehát ugye ilyen szempontból más, mint a zeneiskola, mozgatják. Gondolom minden mozgatás elállítódást jelent, illetve főleg ugyebár egy drágább zongorát megfelelő páratartalom mellett, ahogy tőled ezt megtanultam korábban, hangszertárolóban kell tárolni. Ezek a mozgatások, ezek minden alkalommal elállítódással járnak?
0: Hát azért most már elég korszerű koncertgörgők vannak a koncertzongorákon, tehát szinte rezgésmentesen tologathatók viszonylag kis távolságban, de végül is a mozgatást azt úgy nevezzük, hogy nem rendeltetésszerű használat. De van egy másik dolog is, tehát amikor koncertre hangolunk, azért hangolódik el viszonylag hamar, mert ott azért nem tehetem azt meg, mint háznál, vagy a gyakorló zongoráknál, hogy az oktávokat ugye úgy kihúzom, hogy már szinte hamis majdnem, csak azért, hogy legyen neki miből ülepedni. A koncert zongorákon hát majdnem tisztára éppen, hogy egy picikét lehet ráhagyni az oktávokra, és azért az koncert végére azok azért szépen összecsúsznak, és emiatt ez csak arra a néhány órára hát éri el azt a minőséget, ugye, ami egy koncerten követelmény.
1: Kell-e egy zongorahangolónak zongorázni tudnia? Hogy alakult ki a zongora, mint hangszer? Rövid szünet után megtudhatják a Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió.
2: Mennyire követelmény egy zongora hangolótól az, hogy tudjon zongorázni. Azt ugye róla tudjuk, hogy kiválóan zongorázol. Vajon így van-e ez a többi kollégával is, illetve előfordulhat-e mondjuk egy olyan egyszerű helyzet, hogy valaki mondjuk nem jut el Rachmaninovig, hanem csak a boci-boci tarkáig?
3: Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a kollégáim nagy része, a legkiválóbb kollégáim nagy része nem tud zongorázni. Annyit, és általában a legjobb hangszerfelújítók tulajdonképpen hangolni sem tudnak, hanem mindig hívnak ugye kedves barátot, kollégát, hangolót, aki meghangolja a hangszert. De én azt mondom, hogy végülis a zongora hangolás, ha a szakmának azt lehet mondani, hogy a tized része körülbelül, mert a többi ugye a egyéb mechanika, műbútori, húrrendszer, tehát azért sokkal értékesebb egy olyan kollega, aki a szakmának a 90%-át tudja magas szinten művelni, és esetleg nem tud hangolni, mégis az sokkal értékesebb, és inkább hívjon egy olyan kollégát, aki hangol, vagy éppen az is van, hogy műszerrel csak úgy nagyjából ugye fölhúzza, és aztán majd később le lesz finomítva. Na most azt el kell mondanom, hogy a legújabb japán kutatások szerint ez a tradicionális hangolás a gyermekek idegrendszerére nyugtató hatással van. És én ezért is csinálom ezt a gyerekek lelki kiegyensúlyoztatása miatt, tehát ez nekem egy ilyen elhivatottság, mert mindegy az, hogy boci-boci tarkát játszik, de lehet látni, ahogy elmélyülten teljesen kikapcsol és játszik, és hogyha pláne így van meghangolva a zongora, akkor még ott a zeneiskolában is látom, hogy már így záróra előtt a nem zongora szakosok is leülnek és játszogatnak ezt-azt. Tehát itt a lényeg az, hogy megnyugtassa őket a zene, kikapcsolja a racionális feladatoktól, elvonja, és az agyuknak ugye egy másik részét használják, és pihentessék azt, amit egész nap igénybe van véve.
2: Ettől függetlenül úgy tudom, hogy a logikát nagyon nagyban javítja és fejleszti, hogyha valaki zenét tanul, és hát nyilván minél hamarabb kezdi el, ez annál jobban mutatkozik meg.
3: És nem csak ugye a logikát, sok tanteremben ki van téve a falra, hogy milyen képességeket javít, különösen a kamarazenérés, tehát az együttzenérés, ugye az egymás iránti felelősség, a közös munkának az öröme, a közös produkció öröme. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nem, ha nem is zongorát feltétlenül, de a zongora azért jó, mert ott már viszonylag hamar lehet sikerélményekhez jutni, meg egy egész zenekart lehet rajta kihozni, tehát ez az ember teljesen kikapcsolja, és ilyen szempontból a mai világban ez egy nagyon fontos dolog.
2: És egy-egy művet gyakorlatilag pusztán a zongorával mindenféle zenei kíséret nélkül elő lehet adni, hiszen ugye egy zongorára rengeteg
3: egy zenekar.
2: Mű íródott.
3: Igen.
2: A másik kérdésem az lenne, hogy milyen sokféle zongorával találkoztál, ugye ez alatt a 40 év pályafutás alatt Bartolomeo Cristofori a csembalót akarta tökéletesíteni, így jött létre gyakorlatilag a zongora, amiről egy újságíró 1711-ben azt írta, hogy halkan és hangosan játszó csemballó. Ebből a kifejezésből jött az akkori neve, a pianoforte, mely végül aztán pianóra rövidült. Mennyire más egy régi zongora, mennyire más egy új zongora, és akár most itt évszázadok távlatában is tudunk-e gondolkodni ebben a szerkezetben, a felépítésben?
3: Hát tulajdonképpen ugye először a bécsi mechanikához hasonló mechanika, az egy nagyon egyszerű mechanika, nyilván valami minél egyszerűbb, a meghibásodás is annál kisebb. Ez jó példa most, hogy a Kígyósi kastélyban van egy bécsi zongora, egy 100 éves fatőkés zongora, és azt szinte három nap alatt annyira megcsináltam, hogy lehessen ott koncerteket rendelni. Korabeli, nyilván fontos, hogy milyen műveket választanak, ami azon jól megszólaltatható, és tehát tulajdonképpen a régi zeneszerzők is ilyen zongorákon játszottak, de aztán a virtuózabb játék miatt kitalálták a fél angol mechanikás zongorát, az már gyorsabb volt, és ugye a mai angol mechanikás zongora körülbelül 10-szer gyorsabb, mint a bécsi. De a bécsi zongoránál nagyon érdekes, hogy azt nem lehet látni, ahogy a kalapács megüti a húrokat, néhány milliméter csúszik a húron. Na most azért, hogy ne kopjon el a filc, mert nagyon hamar elkopott volna emiatt a filc a kalapácsnak, szarvasbőrrel bevonták. És akkor jött a meglepetés, mert ez a szarvasbőr olyan gyönyörű, bársonyos hangzást adott a zongorának, hogy ez külön iparágá fejlődött a szarvasbőrnek a minél magasabb színvonalon történő kikészítés. Állítólag Ausztriában 50 olyan cég volt, mely kizárólag ezzel foglalkozott. Apáról fiúra szállt a titok, hogy hogyan készítsék ki. És nekem is bécsi zongorám van otthon, de tehát nekem az én technikai felkészültségemhez bőven elég a bécsi zongora, nem játszom ugye virtuóz darabokat, tehát a kalapács bőrözésnek a puhasság, tehát a hangzás puhassága, nekem az nagyon tetszik, míg ugyanezt egy angol mechanikás koncert zongorán, ugye akupunktúrás gyógyítással, tehát tűvel a kalapács fejeket különböző helyeken kell megszurkálni, azzal kell ugye felpuhítani, mert ott nincs, csak a filc van, és hát ez egy külön tudomány, ugye, mert a szószoros értelmében, ha rosszul szúrok, akkor elszúrom ugye az intonálást, mert akkor elég nehéz újra felerősíteni, hogyha nagyon lehalkítom, és ez megint egy külön tudomány.
2: Tehát mondjuk puhábbá lehet tenni egy zongorának a hangzását, hogyha mondjuk ez az igény. Úgy tudom, hogy az operaházak és a koncerttermek egyik legkedveltebb zongora gyártójánál kifejezetten egy olyan bemutató terem működik Németországban, ahol a zongora vásárlás, azok, akik zongora vásárlásra adják a fejüket, azok elmehetnek és kipróbálhatják, mert a mérnökök hiába tervezik meg ugyanúgy azt az adott zongora típust, és hiába gyártják le milliméterre pontosan ugyanúgy, két zongora nem szól egyformán. És ezért fontos ugye a kipróbálás, és az adott művésznek, hogy mi az igénye, mi az igényszintje, ugye ahhoz tudja igazítani a kiválasztott zongorát. De akkor ezen még gyakorlatilag lehet változtatni is. Egy jó hangolás az ilyen alapparamétereken tud változtatni?
3: Hát még inkább oda reflektálnék, hogy éppen tegnap egy koncertzongorát csináltunk, majd egy nyári koncertre, és annak a végső, mert ott lett egy mechanika felújítás, egy végső beszabályzás, finomítást csináltam, és tehát nagyon fontos, hogy úgy legyen beszabályozva egy zongora mechanikája, ahogy mint egy autónál ugye elő van írva, hogy mit, hogyan gyári paraméterek. Tehát a zongorának sokkal szebb lesz a hangja, hogyha a mechanikája úgy van beszabályozva, ahogy az a nagykönyvbe meg van írva. Már eleve sokkal nemesebb a hangzása, és már az csak egy fokozat, ugye, hogyha szépen meg is van hangó, meg intonálva. Tehát az is nagyon fontos. Tehát intonálni csak úgy lehet, hogy előtte kristálytisztára ki van hangolva a zongora, akkor áll egy napig, és akkor kezd az ember neki az intonálásnak. Tehát egy pici eltérés a hangolásban már intonációban is eltérést von maga után. Úgyhogy az intonálás az egyébként nagyon szép fel, tehát csodát lehet vele művelni. Sajnos a mai kalapácsfejek már valahogy keményebbek, tehát jobban meg kell velük küzdeni. sokat kell szurkálni. A régi kalapácsfejek valahogy sokkal puhább filcből voltak, és ott azért nem kellett ennyit szenvedni, de végül is az ember hát igyekszik a maximumot kihozni.
2: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, aki betekintést nyújt, hogyan újíthatunk fel egy olyan régi zongorát, aminek már a gyártása is megszűnt, illetve a mester legendás édesapjáról is hallhatnak.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Hallottam, hogy van olyan művész például, aki kifejezetten csak új zongorán szeret játszani, vagy bizonyos évig, éves korig hajlandó egy-egy zongorán dolgozni, sőt olyan érdekességet is hallottam, hogy nagyobb koncerttermekben, amikor jön egy világsztár fellépni, akkor betolnak 2-3 zongorát, és akkor ezekből választja ki azt, hogy az ő ízlésének melyik felel meg a legjobban. Te ugye nagyon sok zongorát újítottál már fel. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan zongora felújítására kérnek fel, amelyet már hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem gyártanak? És most itt akkor, ha megengedett, hoznék egy példát. A Jókai Színháznak van egy Julius Karl Hoffmann zongorája, ezt néhány évvel ezelőtt felújítottad, és maga a márka 1963 óta már nem létezik, tehát megszűnt, nem gyártanak zongorákat, ergo akkor pótalkatrész sincsen, gondolnám én. Hogyan tudod ezt megoldani? Milyen szakembereket kell bevonni ebbe, hogy mégis elkészüljön, és egészen elképesztő eredményeket produkáljon a felújított zongora?
3: Hát szerencsére mind az orgonaépítésben, mind a zongora szakmában rendkívül jó a kapcsolatom a kollégákkal. Tehát ez más szakmákban nem biztos, hogy így van, ugye állandó konkurencia harc és egyéb, mi pedig összefogtunk, és hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor körbe telefonálja a kollégákat, és biztos, hogy valakinek van, de azért azt most még hozzáteszem, hogy ugye a nagy zongora cégek hiába voltak tőke erősek, azért nem értem meg nekik a mechanikát is gyártani, ezért a mechanikákat speciális mechanika gyárakból rendelték meg, melyek általában vagy utódaik ma is működnek, és akkor azért onnan lehet akár rendelni is. De mondom, bontott hangszerek is vannak, van olyan, hogy olyan a mechanikája, mintha ha most hozták volna ki a gyárból, mert egy olyan probléma miatt kellett elbontani, ami tényleg már javíthatatlan, vagy nem érdemes a hangszert felújítani, és így kapcsolatok útján segítünk egymásnak, és tulajdonképpen szinte bármit be tud az ember szerezni.
2: Így akkor gyakorlatilag akár az autógyártással is párhuzamba lehet akkor vonni egy ilyen
3: nagyon
2: zongora felújítást.
3: Hasonlít egy kicsit egyébként az autószerelő.
2: A beszállítói kapcsolatok, ugye ott is.
3: Így van.
2: Ugye, egyik gyár ilyen alkatrészt, másik gyár olyan alkatrészt gyárt, és aztán ugye a végén lesz belőle egy megint csak másik gyárban egy bizonyos márkajelzésű autó. Kik azok a zeneszerzők, akiket igazán kedvelsz?
3: Hát ugye én a konzervatóriumban ott vagyok a vizsgákon azért általában, és nagyon sok művet hallok, illetve nálunk komoly művészek is fellépnek a konzervatóriumban, a koncerttermünkben, akiknek természetesen én hangolom a zongorát, és tehát olyan sok kiváló művet hallunk, akár nem is nagyon ismert zeneszerzőktől, és aki közönségbarát, az azt csinálja, hogy ilyen darabokat vesz föl a műsorába. Tehát nekem mondhatnám, hogy nincs konkrétan kedvenc zeneszerzőm, tehát mindenkinek vannak jobban és gyengébben sikerült darabjai. Tehát nekem a darab, inkább azt mondom, hogy a darabok azok, amik nem is a zeneszerzők, ami szívesen hallgatok. Nagyon széles a spektrum, tehát nálam hát Bach ugye nyilván, hogy ő a kezdet és a vég, de Gershwintől kezdve mindenki nálam belefér az ízlésvilágomba, és élvezettel hallgatom ezeket a műveket.
2: És hogy állsz a most annyira divatos crossoverhez, tehát ugye a műfajoknak a keveredéséből létrejött új zeneművekhez?
3: Hát de vannak szerintem. Tehát próbálkozni szabad. érdemes is, aztán majd ugye a közönség eldönti, hogy
2: mi az, ami,
3: mi az, ami van, ami igazán nagyon érdekes és figyelemre méltó.
2: Tehát akkor a jó zenét szereted,
3: a
2: és
3: jó zenét.
2: Lehet bármi, csak jó zene
3: van, meg rossz zenet, szerintem.
2: Neked, mint zongora hangolónak a hallás, ugye már említettük, hogy rendkívül fontos. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a hallásod kiváló minőségben megőrződjön?
3: Végül is edzésbe kell lenni természetesen, folyamatosan. A másik pedig, én ezt hallottam, valahol olvastam, és azóta így is élek, hogy tehát, ha hallgatok rádiót, vagy televíziót, vagy mindent, tehát olyan, tehát halkan, tehát nem bömböltetve, hanem olyan halkan, hogy még azért úgy élvezzem, de tehát a határon.
2: Tehát a hangártalomtól véget, hangártalomtól véded a füledet, nehogy aztán esetleg valamiféle idegi hallásvesztés.
3: És szerintem a mai fiataloknak azért nincs érzéke, mert akarva, akaratlanul olyan zajártalommal vannak gyerekkortól kezdve körülvéve.
2: A fejhallgatókon ugye nagy.
3: Igen, hát én nem is bírom, én 5 percig nem bírom a fejhallgatót. Tehát, úgyhogy hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
2: Én mindig nagyon örülök akkor, amikor meghallok egy denevért, és mindig te jutsz róla az eszembe, mert egy régebbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy mennyire tudnak zavarni téged a denevérek, mármint a hangjuk, mert hogy mindent hallasz. Mennyire tudod ezt szelektálni? Tehát nyilván hozzá kellett szoknod valahogy, hogy ez azért ez a kiváló hallás, ez valamilyen szempontból, hát ez negatívumokkal is jár.
3: Hát ezt meg lehet szokni, meg az ember például, ha kénytelen elviselni mégis hangolás közben valami zajártalmat, tehát ez olyan, mint a jóga, hogy az ember módosult tudatállapotba hozza magát, és teljesen ki rekeszti tulajdonképpen
2: csak
3: ezeket.
2: Ez egy
3: koncentráló készség lényegében, amit hát azt nem tudom, hogy ez most valakinek van vagy nincs, vagy pedig ez tudatos edzésnek a eredménye, de így ki tudom szűrni ezeket a zajokat.
2: Édesapád hegedűművész volt. Ez mennyiben befolyásolt téged? Tehát hegedűvel próbálkoztál-e?
3: Hát próbálkoztam, de azt mondta édesapám, hogy maradjak inkább a zongoránál szerinte. Tehát ő a színházban volt, ő a zenekarban hegedűs, és ami tehát legendássá attól vált, hogy egyszer 500 magyar nótát játszott el fejből egymás után. Tehát azzal egy óriási elismertséget vívott ki magának.
2: Ez nem akármilyen teljesítmény. Colette Méz, francia zongoraművész, nem olyan régen ünnepelte a 109. születésnapját, és ebből az alkalomból készítettek egy riportot vele. Elmondta, hogy minden nap zongorázik. Van egy zongorája, amelyik 100 éve a nappaliában áll, és 100 éve azon a zongorán játszik. Ő olyan jó szellemi és testi állapotban van, hogy például arteriosklerózist nem mutattak még ki nála a 109 éves kora ellenére. Hát ha ez így van, akkor remélhetőleg a zene sokat tesz az egészségért, úgyhogy én neked nagyon jó egészséget kívánok, és hasonlóan hosszú életet, hogy jó sokáig tudjál még zongorákat hangolni, illetve nekünk örömet okozni azáltal, hogy ilyen remekül felhangolt zongorákon kiváló koncerteket hallhatunk. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. A vendégem Nagy Gyula, orgonaépítő, zongorahangoló mester, szaktanácsadó volt. További kellemes rádiózást kívánok. Neked, kedves Gyula bácsi, pedig köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legtöbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybankelnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 6 óra elmúlt, szép öreget kívánok, ez itt bizony a Start Rádió Csabán a 98.4-en. Ezekkel az információkkal és zenékkel indul igazán jól a reggel, úgyhogy hangerült a maximumra, és lazítsunk a hétvége első napján.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Egy jól elkészített szemüveg több, mint éles látás. Magabiztosságot és kényelmet ad, és azt a csendes, jóleső érzést, hogy minden a helyére került. A Mese Optikában ezért vállalunk a nálunk készült szemüvegekre 100% pénzvisszafizetési garanciát, mert a minőség számunkra nem lehet kérdés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
2: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
1: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió. Mi sok zenét, és most még többet játszunk. Október 10-én jó reggelt kívánok, amikor a Gedeonok a névnaposok. Rajtuk kívül a Bendegúzok, a Dánielek, a Ferencek, a Hajnák, a Lajosok, a Leók, a Leonok és a Sámuelek is köszönhetők bizonyos esetben.
1: Reggeli Start. Music Latte.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Október 10-e van Garai János költő, író, újságíró születésnapja. Ezen a napon született Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző korának legtöbbet játszott opera szerzője. Ezen a napon született Kittenberger Kálmán, vadász, Afrika-kutató, zoológus, író, a Nimród vadászújság főszerkesztője. Helen Hayes, Oscar-díjas amerikai színésznő, 1900-ban született ezen a napon. Nekik is sok boldogságot, akárcsak a ma névnapjukat ünneplő Gedeonoknak. Hey!

0: Rádió.
1: Szép szombat reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió. Ébredjünk együtt a hét egyik legklasszabb napján. Elindult a hétvége, távol van még a következő munkahétnek a zaja, úgyhogy remélem, hogy mindenki tervezheti magának a kellemes kis programokat. Mi pedig tervezzük a legfrissebb híreket hamarosan, utána pedig továbbra is sok zene és most még több Csabán a Starton.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elhagytuk 7 órát, csodás szombat reggelt kívánok. Ez bizony a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk, hogy igazán jól indulhasson el a hétvége. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, hasznos információkkal, és persze rengeteg jó zenével várom a folytatásban is.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Nem hétköznapi élmény, nem hétköznapi lények, nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.
6: Sok a szere.
7: Sok a szere.
1: És még több.

Jó reggelt, ez itt a Start Rádió. Képzeljék el, továbbra sem kapta vissza a teljes jogú tagságát a Nemzetközi Sakkszövetségben, az Orosz Sakkszövetség. A FIDE közgyűlése Szamarkandban döntött a 2020

0: 2014-ben bevezetett felfüggesztés fenntartásáról. Az orosz tagság visszaállítását az örmény, a fehér orosz, a kubai és a nikaraguai szövetségek kezdeményezték, de a küldöttek többsége elutasította az indítványt.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Október 10-e van a Gedeonok névnapja, és persze a történelem nagy cselekedeteiről sem felejtkezhetünk el, hiszen ezen a napon 1865-ben John Wesley Hyatt szabadalmaztatta a biliárdgolyót 1865. október 10-én. 1903-ban ezen a napon megnyitották a régi Erzsébet hidat Budapesten. 1907-ben volt a Vörös Csütörtök, 200 ezer ember sztrájkolt általános választójogot követelve.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió. 8 óra előtt is sok zenét, és most még többet játszunk. 8 és 9 óra között is beszélgetünk sok mindenről, ami fontos lehet a mindennapokban. Ezek mellett pedig sok jó zenét játszunk, hogy igazán jól induljon a hétvége.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot, ez itt bizony a Start Rádió, elmúlt már 8 óra. Remélem, hogy ilyenkor még mindenki nyújtózik egy kicsikét, iszogatja a kis kávéját, eszegeti a kis reggeliét, és a hétvége első napján sehová sem kell rohanni. A lassú napindítást mi is támogatjuk sok hasznos infóval és jó zenével. Csabán, a Starton.
1: Sok a zene? Start Rádió.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Mostanában szürkületben már nem olyan jó vezetni. Nekem meg olvasáskor hamar elfárad a szemem.
3: Ismerős? Nem a betűk lettek kisebbek, és nem is az utak lettek sötétebbek. Egyszerűen ideje megnézni, hogyan lát. A Meseoptikában személyre szabott vizsgálattal és saját műhelyben készült szemüvegekkel segítünk, hogy magabiztosabban, kényelmesebben és örömmel nézzen a világra. Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
4: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Start Rádió. A hűtőszekrény hatékony használatáról beszélgetünk. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a frissen főzött még meleg ételt is a hűtőbe teszik, ezzel viszont fölöslegesen terheljük ugye a hűtőt. A meleg étel gyorsan emeli a belső hőmérsékletet, így a hűtőnek sokkal többet kell dolgoznia, hogy visszahűtse magát az optimális szintre. Ez nem csak, hogy több energiát igényel, de a már bent lévő élelmiszerekre is rossz hatással lehet. Várjuk meg, míg kihűl az étel, csak utána tegyük be.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió. Hogyan üzemeljen a legoptimálisabban a hűtőszekrény, erről beszélgetünk. Az ideális hőmérséklete a hűtőnek 4-5 fok, a fagyasztói mínusz 18. Ennél nem kell hidegebbre állítani, hiszen csak több energiát használ el, és nem növeli jelentősen az élelmiszerek eltarthatóságát. Nyáron különösen fontos, hogy ellenőrizzük a beállítást, mert a külső hőmérséklet emelkedésével nőhet a hűtő terhelése is, ami ugye nyomja fölfelé a villanyszámlát. Az meg nem kell nekünk.

0: Rádió.
1: Köszönöm, hogy itt kezdtük ezt a mai napot is, itt a Start Rádió, de mivel nem sokára 9 óra lesz, én ezzel már megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet, de ígérem, hogy jövök holnap is, reggel 6 órától megint csak együtt kezdhetjük a hétvégét.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Van szemüveg, amiben jól lát, és van az a szemüveg, amit felvesz, belenéz a tükörbe, és elmosolyodik.
3: Na, ez én vagyok.
2: Mi pontosan ezt szeretjük. Nem csak egy keretet adni, hanem megtalálni az igazit. Azt, ami jól áll, kényelmes, és egyszerűen jó érzés viselni. Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
4: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza indul. Üdv a fedélzeten, hozom ára is a kiváló zenei csomagunkat, sok érdekességet, nem sokára fellapozzuk kalendáriumunkat, rádiózunk együtt, meg annyi jó dallal ma is.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteid utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulást. Vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, itt van néhány gondolat, a mai napi eseményeket gyűjtöttem össze egy csokorba. 1900 éve napján nyitották meg a régi Erzsébet hidat Budapesten, John Wesley Hyatt pedig feltalálta a celluloid műanyag alapú golyót, amely később forradalmasította a biliárd golyógyártást is, például 1813 eme napjának történése volt ez, most pedig visszakanyarodunk a jó dalokra.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió,
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: azt mondom, állj, állj.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazaszol, lassan az első óránk pedig a végéhez ér, meg annyi jó dal vár ránk a következő 60 percben is, most pedig a névnaposokat köszöntjük, Isten éltesse a Gedeonokat. Egy héber eredetű névről van szó, melynek jelentése vitatott, egyes értelmezések szerint kard vagy iparos jelentéssel bírhat. Boldog névnapot a Gedeonoknak, én pedig itt vagyok a következő órában is a műsorban.
2: Sok a zene,
3: és még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Lazaszól folytatódik, a műsor ebben a 60 percben is meg a nyúddal bekészítve, sőt néhány tippet, gondolatot is hozok az egészség megőrzés jegyében nem sokára. Rádiózunk együtt ebben a 60 percben is, szép napot!
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Itt van néhány gondolat az egészségmegőrzés jegyében ismételten. Amikor egy nap sok szellemű vagy fizikai tevékenységgel telik, érdemes reggel és délben is elegendő tápanyagot bevinnünk. Például teljes kiörlésű gabonákat, magvakat, hüvelyeseket az ajánlás szerint. Ezek fenntartható energiát adnak. Emellett, hogyha napközben lehet, akkor iktassunk be pár perces nyújtást vagy mozgást, hogy ne fáradjanak el az izmok, és javuljon az általános közérzet. Mozgassuk át magunkat akár most, ha tehetjük. Jó egészséget!
1: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
2: Start Rádió! Start.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszal, a műsor végéhez értünk. Köszönet, hogy együtt rádiózhatunk ma is ebben a két órában. Holnap is jövök természetesen, további szép napot és jó rádiózást kívánok addig is.
1: Sok a zene,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Négy diákvezető képviseli a csabai fiatalokat. Átadták a Virágos Gyuláért verseny elismeréseit. 6 Békés megyei közösségi program kapott támogatást. A 34. csabai garambonciás napok diákpolgármester választása után az újonnan megválasztott fiatal vezetőket október 6-án a Békés Csabai Városházán fogadták. A találkozón Szarvas Péter polgármester, valamint Varga Tamás és Nagy Ferenc alpolgármester köszöntötte a diákvezetőket. A megbeszélés lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok bemutatkozzanak, és szó essen arról is, milyen elképzelésekkel kezdik meg egy éves megbízatásukat. A diákpolgármesteri feladatokat Pocsai Levente, a Készi tanulója látja el, a diák alpolgármesterek Durkó Szilárd, a Belvár Pribojszki Panna, a BEG, valamint Varga Viktor a közgé képviseletében. A négy fiatal a következő egy évben a Békés Csabai diákokat képviseli, és közreműködik abban, hogy a tanulók véleménye, javaslatai és problémái a városi döntéshozókhoz is eljussanak. A Csabai Garambonciás Napok Békés Csaba egyik meghatározó diák rendezvénye. A program nem csak a szórakozásról és az iskolák közötti vetélkedésről szól, hanem a közösség építésről, a fiatalok aktivitásáról és a közéleti szerepvállalás lehetőségéről is. A diákvezetők megválasztása ennek a hagyománynak fontos része. A fiatalok saját képviselőket választhatnak, akik az előttük álló időszakban igyekeznek megjeleníteni társaik elképzeléseit. A Városházán tartott találkozón a városvezetés részéről szó esett a garambonciás napok jelentőségéről és a diákokkal való együttműködésről is. Békés Csaba önkormányzata évről évre több millió forinttal támogatja a rendezvényt. Szarvas Péter polgármester a mostani eseménysorozatot rendezetnek értékelte, és hangsúlyozta, hogy a fiatalok javaslataira a jövőben is kíváncsiak. A diákvezetők előtt álló feladatok között szerepelhet a tanulókat érintő ügyek összegyűjtése, a különböző iskolák közötti kapcsolatok erősítése, valamint a fiatalok érdekeinek képviselete. A találkozón a környezetvédelem, a közlekedés, a kerékpárutak fejlesztése és a városi programok is olyan területekként merültek fel, amelyekhez a diákok lehetnek saját tapasztalataik és ötleteik. A fiatalok mindennapi életét számos olyan kérdés befolyásolja, amelyben a városvezetés és a diákok együttműködése hasznos lehet. Ilyen például az iskolák megközelíthetősége, a biztonságos közlekedés, a kerékpározás feltételei, illetve azok a közösségi helyszínek és programok, amelyek találkozási lehetőséget teremtenek a fiatalok számára. A diákvezetők feladata lehet, hogy ezekben a kérdésekben összegyűjtsék társaik véleményét és további azokat az önkormányzatnak. Az egyéves megbízatás során így nem csak a diákvezetők saját elképzelései, hanem az őket megválasztó fiatalok visszajelzései is fontosak lesznek. A városházi fogadás ennek az együttműködésnek az egyik első állomása volt a 34. csabai garambonciás napok után. Ünnepélyes díjátadóval zárult a Virágos Gyuláért 2026-os városi virágosítási és környezetszépítési verseny, valamint a legszebb konyhakertek országos program gyulai fordulója. Az elismeréseket október 7-én adták át a Gyulai Városházán. Görgény Jenő polgármester köszönetet mondott a résztvevőknek, hangsúlyozva, hogy a gondozott előkertek, balkonok és konyhakertek nem csak szebbé teszik a várost, hanem a helyi közösségeket is erősítik. A Virágos Gyuláért versenyben több kategóriában díjazták a legszebb előkerteket, balkonokat, közterületeket, valamint intézményeket és vendéglátóhelyeket. Külön díjat kapott többek között Cseke Mihályné a legszebb belterületi kertért, Bodrocki Andrea a legszebb külterületi kertért, Balázs Olivér pedig az évi fiú virágkertész elismerést vehette át. A legszebb konyhakertek programban szintén több kategóriában hirdettek eredményt, a balkonkertektől a kisebb és nagyobb kerteken át, az átkertés közösségi kertekig. Az évi fiú konyhakertésze Herceg Barnabás István lett, a biogazda életműdíjat pedig Telek Mihály kapta. A kezdeményezés célja a kertművelés népszerűsítése, a környezet szépítése és a gondos kertgazdák munkájának elismerése.

0: Összesen 2 millió 400 ezer forint támogatásba részesül 6 Békés megyei közösségi kezdeményezés a Tesco Start a jövőért pályázatának 4. fordulójában. A program elsősorban a 25 év alatti gyermekek és fiatal felnőttek életkörülményeinek javítását célzó projekteket segíti. A helyi vásárlók augusztus 10-e és szeptember 6-a között szavazhattak a pályázatokra. A legtöbb voksot az alapítvány a korszerűbb oktatásért mozgásfejlesztő programra kapta, amely óvodai mozgásfejlesztő tér kialakítását célozza. Az Orvosházi Juss Zsigmond városi könyvtár 500 ezer forintos külön díjba részesült. A könyvtár nyomozós kincsvadászattal szeretné közelebb vinni a fiatalokhoz az olvasást és a könyvtári élményeket. A támogatásokból emellett sajátos nevelési igényű diákokat segítő foglalkozások, hátrányos helyzetű tanulók szociális készségeit fejlesztő programok, egészségmegőrző kezdeményezések, közösségi magbőrzék és óvodai tündérkertek is megvalósulhatnak. A pályázat következő fordulója október 12-én indul, a kezdeményezések benyújtására november 8-áig lesz lehetőség. A pályázat újabb lehetőséget teremt arra, hogy a helyi közösségek saját ötleteikkel javítsák a gyermekek és fiatalok mindennapjait. A kezdeményezések a tanulás, a mozgás, az egészség megőrzés és a közösségi együttműködés területén is hozzájárulhatnak a fejlődéshez. A programban így olyan helyi elképzelések valósulhatnak meg, amelyek hosszabb távon is értéket teremthetnek a fiatalabb korosztály számára. Állatvédelemről, együttérzésről és az újrakezdés lehetőségéről szólt a Békés megyei könyvtár fiataloknak szervezett alkotó foglalkozása. A Szavak nélkül című programot az Országos Könyvtári Napok és az Állatvédelmi Témahét keretében rendezték meg Békés Csabai középiskolások részvételével. Palkovics Brigitta könyvtáros elmondta, hogy a foglalkozás során a diákok megismerkedtek a Silent Bookokkal, vagyis azokkal a könyvekkel, amelyek szavak helyett elsősorban képekkel mesélnek el egy történetet. A fiatalok ezután kollázs technikával maguk is elkészítették egy történet 8 jelenetét. A középpontban egy magára hagyott veszélybe kerülő kutya állt, amely végül menhelyre, majd szerető családhoz került. A közös alkotás nem csak a kreativitást és az együttműködést fejlesztette, hanem az állatok iránti felelősségvállalásra és az empátiára is felhívta a figyelmet. A történet végül azt üzente, a segítség és a gondoskodás egy bajba jutott állat életét is megváltoztathatja. Újabb intézmény kapta meg a Bábszínház barát címet Békés Csabán. A Békés Csabai Napsugár Bábszínház kezdeményezésének célja, hogy elismerje azokat az oktatási intézményeket, amelyek elkötelezetten támogatják a gyerekek bábszínházi élményeit. A címet korábban a Kölcsey utcai óvoda és a Százszor Szép Művészeti Bázis óvoda is elnyerte, ezúttal pedig a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskolára került a sor. Lengefi Zoltán, a Bábszínház igazgatója zászlóval és oklevéllel köszönte meg az iskola pedagógusainak munkáját és elkötelezettségét. A tanárok szerint különösen fontos, hogy a digitális eszközök és az állandó információ áradat mellett a gyerekek olyan közösségi élményeket is szerezzenek, amelyek során lelassulhatnak, együtt gondolkodhatnak és közösen élhetnek át érzelmeket. A Bábszínházi előadások ezt a személyes közösségi élményt kínálják a fiataloknak. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
3: Kívánságműsor a Start Rádióban.
4: Imádom. Jé, de jó lennék
3: vannak. Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, várom az elég kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép szombatot kívánok. Itt a legelső kérésünk. Sziasztok, szép szombatot mindenkinek, a családomnak küldenék sok szeretettel egy jó kis dalt. Köszi, Zsófi.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Megvan! Ez a keret tényleg tökéletes!
4: Szuper! És mikor lesz kész a szemüvegem?
3: Akár 2 órán belül.
4: 2 óra? Komolyan?
3: Igen, ez nem mese. A Mese Optikában saját csiszológéppel, raktáron lévő lencsékkel és gyors, precíz munkával bizonyos szemüvegeket akár 2 órán belül elkészítünk. Ha megtalálta a tökéletes keretet, nem kell heteket várnia, hogy viselhesse. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
5: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. A következő kérésünk az így szól: sziasztok, a páromnak küldök egy dalt, csak úgy, mert jó, hogy van nekem. Köszi, András.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, sok puszit küldök a barátnőimnek, remélem hamarosan összehozzuk a régóta tervezett találkozót. Köszi, Dúri.

0: Salt Rádió, sok zene és még több. És ma október 10-éhez értünk a naptárunkban, szombat van, ne felejtsük majd el felköszönteni Gedeon nevű ismerőseiket, ezúttal nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Kis Ottó költő, író, de ma ünnepli születésnapját Martin Kemp, angol színész, rendező, zenész, műsorvezető, a Spandau Ballet basszusgitárosa, de ma ünnepel Monori Lili, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész, és Fekete Dávid énekes, a Megasztár 4 második helyezettje is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
3: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
1: Reklámot hallottam.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Holnap délután majd 12 és 20 fokot mérhetünk.
1: Sok a zene,
2: és még több.
1: Stolt Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma október 10-e szombat van, ma van a lelki egészség világnapja, és a halálbüntetés elleni harc világnapja is, illetve egy népszokásról is szeretnék beszámolni. A háziasszonyok ma nyírfaágat tesznek a kotlós fészkébe, hogyha kikelnek a csibik, el ne pusztuljanak. És hogy egy érdekességet is említsek, például 93 évvel ezelőtt ezen a napon először árultak szintetikus mosóport. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább. Remember.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Ne ülj olyan asztalhoz, ahol másokról beszélnek, mert amikor felállsz onnan, te leszel a téma. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Arecki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom Tom Grennan-től a Little Bit of Love-ot. Érkezik Jerry Harrivel-től az It's Raining Man, és hallhatjuk majd a Vem-től a Wake Me Up Before You Go című dalt. Kellemes délutánt és jó hétvégét! A Starton ezt az órát Bill Medley és Jennifer Warnes legendás dalával kezdjük. Már is szól az I've Had

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
1: Start Rádió.

Budapest tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, és most jön a bizonyíték, hogy a futballban nem csak a szabadrúgás lehet varázslatos. Képzeld el, Kínában a harmadosztában játszó Changchun Xidu FC annyira komolyan vette a győzelmet, hogy megátkozta az ellenfél öltözőjét. A vendégek a meccs előtt sárga papírfeszniket találtak, amiken ilyen üzenetek voltak: eme rendelet értelmében muszáj legyőzni az ellenfelet, és a többi. Na most lehet, hogy működött, mert a csapat nyert is, de a szövetség nem volt elragadtatva a boszorkányos taktikától. A vége 30 ezer yuan, vagyis kb. 1,4 millió forint büntetés, szóval elmondhatjuk, ez egy drága varázsige volt. A csapat most valószínűleg nem talizmánokat, hanem pénzügyi amuletteket keres a kasszában. Na hát így áll a helyzet, amikor a futball találkozik a feng shui-val.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Kecskeméti járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Median legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át. Tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Areszki Zoltán vagyok, nem sokára jön majd a But His Monks és a My Spirit Flies to You. Itt lesz ebben az órában Madonnától az Into the Groove és az Inexis-től a Beta Tears. Kedves délutánt hallgassátok a Startot, benne már is folytatjuk a Level 42-val. Itt a Lessons in Love.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
4: Internetix.
2: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

Kedves Tarsz, a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Itt a legújabb rockstar zenekar, a The Velvet Sundown. Már több mint 630 ezer rajongójuk van, pörögnek a Spotify-on. Kék pipájuk is van, minden szép és csillog, csak egy apróság hiányzik, ember egy szása. Ez a banda ugyanis teljes egészében mesterséges intelligencia. Nem, hogy gitárosuk, de még menedzserük sincs. Az egészet algoritmus írta. A gép megírta a dalokat, kitalálta a tagokat, és még az Instagramjukat is vezeti. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy valaki úgy zené, mint egy gép, akkor hát ők szó szerint így értelmezték. Az első albumuk, a Floating on Echoes annyira jól sikerült, hogy a Spotify még hitelesítette is őket, mint a húsvér zenészek lennének. Aztán jött a második lemez, a Dust and Silence, és most készül a harmadik is, mindez pár hónap alatt. A rajongók csak akkor kezdtek gyanakodni, amikor túl tökéletes lett minden. Nincs baki, nincs hamis hang, csak steril tökély. Kicsit olyan, mintha a zene szólna, de a lélek kikapcsolva.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Kiderült, hogy van egy brutálisan hatékony, stresszoldó módszer, és nagyjából az óvodában hagytuk abba. A neve rajzolás. Kutatók megnézték, hogy mi történik felnőttekkel, hogy egy ceruzát, ecsetet vagy éppen gyurmát adnak a kezükben. Nem művészekkel kísérleteztek, hanem teljesen átlag emberekkel, akik legutóbb talán pálcika embert rajzoltak, azt is a jegyzetlap szélére. 45 perc alkotás után mindenki ugyanarról számolt be, nyugi, kikapcsolás és kevesebb feszültség. A tudomány pedig rábólintott, a stressz hormon szintje átlagosan 75%-kal csökkent. Ez már nem kicsit jobb kedvem lett, hanem komoly lelki rezet. A legjobb rész, teljesen mindegy volt, hogy ki mit alkotott. Nem számított, hogy Picasso, vagy ezt most mi akart lenni, nem a végeredmény számít, hanem az, hogy közben az agy elengedi a napi hülyeségeket. Szóval, hogyha legközelebb ideges vagy, ne görgess tovább. Inkább rajzolj egy napot, egy házat meg két felhőt, tudományosan bizonyítottan jobban leszel tőle.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perchez céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott két adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetést tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Megkezdődött a darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello! 5 óra múlt, lassan 2,5 perccel. Ez a start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Hozom ebben az órában Gloria Estefántól a You'll Be Mine című dalt. Itt lesz a My Chemical Romance-től a Welcome to the Black Parade, és hallhatjuk Kylie Minogue-tól az In Your Eyes című dalt. Kellemes délutánat, hallgassátok a startot, benne már is folytatjuk a Depeche Mode-dal. Itt a Never Let Me Down Again.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene. És még több.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Úgy tűnik, hogy nem csak a nyári szabadságot kell előre lefoglalni, hanem lassan a holdi hétvégét is. Ugyanis egy amerikai cég bejelentette, 2032-re hold szállodát nyitna. Az első verzió még felfújható lesz, mint egy nagy ugrálóvár.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Joana.
1: Estorte Rádio.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Megvan az új fitness divat, amiért nem kell se kondibéretet venni, se proteinséket keverni. Ez a japán séta, aminek a lényege annyi, hogy 3 perc gyors séta, aztán 3 perc lassú, és ezt ismételgeted fél órán át. Mint egy fitness hullámvasú, csak itt a lejtőn se ülhetsz le pihenni. A módszert egyébként japán tudósok találták ki, és majd a karácsonyi beigli mérgezés után is segíthet akár visszanyerni az ember formáját. Ráadásul nem kell hozzá semmi extra, csak egy stopper meg 2 láb, tehát a kifogások is elfogytak. A kutatások szerint egyébként a japán sétások nem csak fogytak, de jobban bírták a strapát, és még a vérnyomásuk is lejjebb ment, mint azoké, akik csak simán sétálgattak.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán. Ebben az órában jön a Savage Garden tanat, to the moon and back. Hallgatjuk majd Demjén Ferencet, a Talk Talkot és a Keen egy dalát. És kérdemes délutánt hallgassátok a Startot, benne már is jön Billy Ocean és Get Out of My Dreams, Get It to My Car. Hey!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzletei utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdekel, lőttél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nevet, sokat nevet.
3: Még több.
0: És még több.
1: Start Rádió.

Ez a Start 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most kapaszkodjatok meg, a Holdról érkeztek hírek, a NASA atomreaktort épít a Holdra, és ez nem vicc, nem csak a Holdra akarunk visszatérni, hanem azt szeretnénk, hogy az északi holdbázison se fogjon el az áram. És miért pont most? Hát mert Kína és Oroszország már a fejlesztésükön dolgozik, na ez tényleg új szint. A cél régen 40 kilowatt volt a terv, most viszont már 100 kilowattal számolnak, elég lenne körülbelül 80 magyar háztartás energiaigényét fedezni. A nagy cél 2030-ig legyen ott áram, szóval a Holdra nem csak a lábnyomot hagynánk, hanem egy mini Hold atomreaktort is.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap 3-kor várok mindenkit vissza, addig is, ha tehetitek, hallgassátok minél többet a Startot. Sziasztok, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Startrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Reggelre nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

sem segítene sokat, azt hiszem.

0: még több.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Négy diákvezető képviseli a csabai fiatalokat. Átadták a Virágos Gyuláért verseny elismeréseit. 6 Békés megyei közösségi program kapott támogatást. A 34. csabai garambonciás napok diákpolgármester választása után az újonnan megválasztott fiatal vezetőket október 6-án a Békés Csabai Városházán fogadták. A találkozón Szarvas Péter polgármester, valamint Varga Tamás és Nagy Ferenc alpolgármester köszöntötte a diákvezetőket. A megbeszélés lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok bemutatkozzanak, és szó essen arról is, milyen elképzelésekkel kezdik meg egy éves megbízatásukat. A diákpolgármesteri feladatokat Pocsai Levente, a Készi tanulója látja.